kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat kutak kutum da kat